90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Hamarosan lezárulhat a hetes cikkelyes eljárás, hőségriasztás él, nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes

0: idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
1: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
0: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugatias szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel. A meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Párakapukkal védekeznek a hőség ellen Egerben. Hevesi szakember kerülhet a kézilabda válogatott szakmai stábjába. Alacsony a vízszint a Balatonban. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Életbe lépett a hőségriadó az országban, ezért Egerben párakapuk kihelyezésével igyekeznek enyhíteni a lakosság hőérzetét. Működnek a berendezések a belvárosi főtéren, valamint a forgalmasabb lakótelepi övezetekben is, így a járókelők bármikor felfrissülhetnek a kánikulában. Újdonságot jelent a rendszerben, hogy a szerkezeteket időkapcsolóval látták el a szakemberek. A város tájékoztatása szerint az új technológia biztosítja, hogy a párakapuk csak akkor üzemelnek, ha a füllett időjárás miatt ez tényleg szükségessé válik a

0: Minősége miatt visszatartották a kifizetések egy részét. A burkolat állapotát egy speciális mérőkocsis diagnosztikai vizsgálattal térképezték fel a szakemberek, ami meghatározza az utak minőségét és a közlekedés biztonságát. A hivatalos ellenőri kiértékelés szerint az aszfaltozás felületén mérhető egyenetlenségek miatt több százezer forintos értékcsökkenés állapítható meg, így a döntéshozók ennyivel csökkenthetik a kivitelezőnek járó munkadíjat. A szakértői mérések szerint az elkészült út a hibák ellenére a rendeltetésszerű használatra teljesen alkalmas. A városvezetés a jogi mozgástér adta lehetőségeket kihasználva a mérések árát is leszeretné vonni a végösszegből, így a lakossági elvárásoknak megfelelve a leginkább racionális megoldást terjeszti a képviselőtestület elé. Csökken az óvodáskorú gyermekek száma Egerben, ami miatt változások előtt áll az egyik belvárosi tagovoda. A város tájékoztatása szerint évente átlagosan egy másfél csoportnyi gyermekkel kevesebb jelentkezik a nevelési intézményekbe, a Deák Ferenc úti óviba pedig idén mindössze 5 új kisgyermeket írattak be a szülők. Az intézmény jelenlegi 66 fős létszáma az őszi kezdésre várhatóan 48 főre apad. A döntéshozók ezért úgy határoztak, hogy az eddigi 3 helyett csupán 2 csoportot indítanak a következő nevelési évben. A patinás, egykori villaépület infrastruktúrája már elavult, de generációk óta szolgálja a helyi köznevelést. A tagintézmény vezetése a felvételi eljárás lezárása után azonnal tájékoztatta a szülői munkaközösséget a kialakult helyzetről. A felmerülő kérdések tisztázására hétfőn rendkívüli szülői értekezletet tartanak a helyszínen, ahol a város és az intézmény vezetői személyesen válaszolnak a családok felvetéseire. Rendhagyó bemutatókkal és éjszakai tárlatvezetésekkel várják ma este a látogatókat az egri kulturális intézmények, ezzel csatlakoznak a Múzeumok Éjszakája országos programsorozathoz. A Dobó István Vár Múzeumban történelmi előadásokat és különleges sétákat tartanak, míg az érseki palotában és a hozzátartozó pincerendszerben szintén egyedi programokkal készülnek, közölték a szervezők. A Líceumban működő tudományos központban a csillagászat világát ismerhetik meg az érdeklődők, az Iffer Sándor galériában pedig a neves festőművész Nagy Ernő életművét bemutató emlékkiállítást tekinthet meg a közönség. A késő estig tartó eseményeken a családoknak és a kisgyermekeknek is szerveznek kézműves foglalkozásokat, így minden korosztály megtalálhatja a számára legvonzóbb kikapcsolódást. A rendezvények célja, hogy a látogatók egy egészen új oldalról fedezhessék fel a város történelmi és művészeti értékeit. Elnyerte a legkreatívabb iskola címet a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatán. A Hevesvár megyei intézmény tanulói már negyedik alkalommal érdemelték ki az elismerést, idén csaknem 100 pályaművet készítettek a gyerekek a tűzvédelem és a lakástüzek megelőzésének témakörében. A diákok jutalma egy különleges tűzoltói látogatás volt, az egri hivatásos tűzoltók és a Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság munkatársai látogattak el az iskolába a napokban, számolt be róla az igazgatóság. A fiatalok testközelből is szemügyre vehették a hivatásosok gépjárművét, a szakfelszereléseket és a nehéz védőruhákat. Locsolós játékot próbálhattak ki a tűzoltó tömlővel, egy füstsátorban pedig megtapasztalhatták, milyen nehéz a tájékozódás egy füstteltelített helyiségben. A szakemberek hasznos tanácsok mellett egy látványos tálca tűzoltási bemutatót is tartottak, amivel szemléltették a tűzoltó készülékek helyes használatát az udvaron. Szóba került Tóth Edmond neve a férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjának betöltése kapcsán, aki másodedzőként segíthetné a nemzeti csapat munkáját. A Hevesvár megyei sportszakember korábban 9,5 éven át irányította az egri felnőtt együttest, jelenleg pedig a Tatabánya vezetőedzőjeként tevékenykedik. A lehetséges felkérés szerint a szakvezető a klubcsapatnál végzett feladatai mellett azzal párhuzamosan vállalna szerepet a válogatottnál, amihez jelenlegi egyesületének vezetősége is hozzájárulna. A szövetségi kapitányi poszt első számú jelöltje Sótonyi László, aki jelenleg a junior válogatottat és a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát vezeti. A Nemzeti Együttes szakmai stábjában azért vált szükségesi a váltás, mert a korábbi spanyol szövetségi kapitány 4 év után távozott a posztjáról. Az egri kötődésű edző elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetésnek tartja a felkérést, és örömmel tenne eleget a feladatnak a jövőben. Itt a kánikula, csúcsra járhatnak a napokban a klímák, fontos azonban, hogy a légkondicionálót rendszeresen tisztítsuk és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
1: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Az általában

0: ilyenkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomoppadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Eleinte szikrázó napsütés lesz jellemző ma Eger környékén, majd a délutáni órákban megnövekedhet a felhőzet, éjszaka pedig helyenként az eső is eleredhet. Napközben 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban 17 fokra számíthatunk. Holnap zivatarok is előfordulhatnak, érdemi lehűlést azonban mindez már nem okoz, még a jövő héten is szinte végig 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt, jó hétvégét, és hát jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van szombata, a Rafael nevű kedves Best FM hallgatók névnapja. Nekik és a szülinaposoknak is jöhet egy üzenet. 0620-55-55-155, mindjárt Tupac, előtte még Pápai Jóci, mindenek előtt Jerry Hellivel jön, ami Chico Latinoval, Maxim Levente vagyok.
4: Best FM, a legjobb zenék. Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Hello, jó reggelt kívánok, és jó hétvégét is. Remélem már mindenki a hűtőtáskát pakolja, mert hogy itt a nyári szünet, a nyárias kánikulai hétvége, aki pedig még félálomban van, annak jöjjön Roger Sanchez 2001-es Grammy-díjas House himnusza, ami hát remélhetőleg egy picit elindítja a nap.

0: a mesét.
1: Best FM a legjobb zenék. 31-36 fokos kánikula, forró, nyári, igazi strandidő lesz ma, és holnap is, talán még holnap egy fokkal melegebb is, mint ma. Szóval irány a vízpart, vagy egyenesen Calabria, Destination Calabria címmel Alex Gaudinoék folytatják. Destination Unknown.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
5: Ugye

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csoport összevonások a Deák Ferenc úti óvodában. Tűzoltó autó és füstsátor várta a legkreatívabb diákokat. Visszaeshetnek a gyerekek képességei a nyári szünetben. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Csökken az óvodáskorú gyermekek száma Egerben, ami miatt változások előtt áll az egyik belvárosi tagóvoda. A város tájékoztatása szerint évente átlagosan 1,5 csoportnyi gyermekkel kevesebb jelentkezik a nevelési intézményekbe. A Deák Ferenc úti óviba pedig idén mindössze 5 új kisgyermeket irattak be a szülők. Az intézmény jelenlegi 66 fős létszáma az őszi kezdésre várhatóan 48 főre apad. A döntéshozók ezért úgy határoztak, hogy az eddigi 3 helyett csupán 2 csoportot indítanak a következő nevelési évben. A patinás egykori villaépület infrastruktúrája már elavult, de generációk óta szolgálja a helyi köznevelést. A tagintézmény vezetése a felvételi eljárás lezárása után azonnal tájékoztatta a szülői munkaközösséget a kialakult helyzetről. A felmerülő kérdések tisztázására hétfőn rendkívüli szülői értekezletet tartanak a helyszínen, ahol a város és az intézmény vezetői személyesen válaszolnak a családok felvetéseire. Megnyerte a legkreatívabb iskola címet a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a vármegyei tűzmegelőzési pályázaton. A diákok jutalmul egy élménydús délelőttöt kaptak az egri hivatásos tűzoltóktól, akik ellátogattak a tanintézménybe. A gyerekek megnézhették a rohamkocsit, és egy füstsátorban is kipróbálhatták a tájékozódást, számolt be róla az igazgatóság. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: És most néhány szó az időjárásról. Eleinte szikrázó napsütés lesz jellemző ma Eger környékén, majd a délutáni órákban megnövekedhet a felhőzet, éjszaka pedig helyenként az eső is eleredhet. Napközben 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban 17 fokra számíthatunk. Holnap zivatarok is előfordulhatnak, érdemi lehűlést azonban mindez már nem okoz, még a jövő héten is szinte végig 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jazz FM, a legjobb zenék, lassítunk egy picit a tempón, nem így a kánikula. 31-36 fokos hőségre készülhetünk ma. Elkezdődött a vakáció, úgyhogy semmi rohanás, jöjjön egy igazi időtlen klasszikus 96-ból. A Fugees ezzel a dallal letarolta a világot. Lauren Hill hangjába pedig az egész bolygó beleszeretett. Bár a tagok útjai azóta külön váltak, ez a zene örök maradt. Killing Me Softly a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 7 óra, hogy milyen időnk lesz a nyári szünet első hétvégén, kiderül a hírekből. Előjáróban annyit, nagyon meleg. Hét után zenél majd a Hooligans.
2: Fél nem válik, a fél nem válik vízé.
1: És jön a Soul to Soul is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez. You ready, girl?
5: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Döntés előtt a Cifrakapu utca sokat vitatott felújításának ügye. Változatos programok a múzeumok éjszakáján. Bánjunk okosan a klímával. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Döntés születhet a napokban az Egri Cifrakapu utca vitatott felújításának elszámolásáról, miután elkészült a terület független műszaki szakértői véleménye. A városvezetés közölte, hogy korábban már elfogadták az útszélesítést és az új parkolókat, de a kiegészítő aszfaltozási munkák minősége miatt visszatartották a kifizetések egy részét. A burkolat állapotát egy speciális mérőkocsis diagnosztikai vizsgálattal térképezték fel a szakemberek, ami meghatározza az utak minőségét és a közlekedés biztonságát. A hivatalos ellenőri kiértékelés szerint az aszfaltozás felületén mérhető egyenetlenségek miatt több 100 000 forintos értékcsökkenés állapítható meg, így a döntéshozók ennyivel csökkenthetik a kivitelezőnek járó munkadíjat. A városvezetés a jogi mozgástér adta lehetőségeket kihasználva a mérések árát is leszeretné vonni a végösszegből, így a lakosság

0: Heti fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: És most néhány szó az időjárásról. Eleinte szikrázó napsütés lesz jellemző ma Eger környékén, majd a délutáni órákban megnövekedhet a felhőzet, éjszaka pedig helyenként az eső is eleredhet. Napközben 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban 17 fokra számíthatunk. Holnap zivatarok is előfordulhatnak, érdemi lehűlést azonban mindez már nem okoz, még a jövő héten is szinte végig 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Nem sokára a Monte Carlo-ba kirándulunk a Bermudával, de ebben az órában Madonna és Justin Timberlake is hallható. Az órát Kelly Clarkson kezdi, június 20, szombat. Sok boldogságot a Rafaeleknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber számunk.
2: Best

Best FM a legjobb zenék, sarokban, munkaruhával, mert hogy dübörög a hétvége és a nyár, persze kitartást azoknak, akik ma is tartják a frontot. Most három olyan gigasztár fog össze, akik külön-külön is megtöltenek egy stadiont. Madonna, Justin Timberlake és Timbaland 2008-as zseniális kollaborációja, a 4 Minutes következik. Kinek hány perc kell, hogy készen álljon a strandra? Nekik elég négy?

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hétvége és a nyári szünet első reggelén. Tegnap véget ért az idei tanév. Ha pedig a család felkerekedik és irány a vízpart, és ha van közlekedés, info, akkor jöhet a hírek alatt is. 0620 55 55 155 a hírek után a Take-That-et halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Párakapukkal védekeznek a hűség ellen Egerben. Hevesi szakember kerülhet a kézilabda válogatott szakmai stábjába. Alacsony a vízszint a Balatonban. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Életbe lépett a hőségriadó az országban, ezért Egerben párakapuk kihelyezésével igyekeznek enyhíteni a lakosság hőérzetét. Működnek a berendezések a belvárosi főtéren, valamint a forgalmasabb lakótelepi övezetekben is, így a járókelők bármikor felfrissülhetnek a kánikulában. Újdonságot jelent a rendszerben, hogy a szerkezeteket időkapcsolóval látták el a szakemberek. A város tájékoztatása szerint az új technológia biztosítja, hogy a párakapuk csak akkor üzemelnek, ha a füllett időjárás miatt ez tényleg szükségessé válik a közterületeken. A városvezetés az újítással takarékosabban bánik a vízzel, miközben a hatékony hűtést is garantálja a legmelegebb órákban. A szakemberek kérik a lakosokat, hogy a hőség idején figyeljenek a bőséges folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést. Különösen ügyelni kell a gyermekekre és az idősekre, akik nehezebben viselik a hirtelen jött tartós kánikulát. Szóba került Tóth Edmond neve a férfi kézilabda válogatott másodedzői posztjára. Az EGRI csapat korábbi sikeres vezetőedzője Sótonyi László munkáját segíthetni a nemzeti együttesnél, miközben jelenlegi klubcsapatát is tovább irányítaná. A Hevesvár megyei szakember megtiszteltetésnek tartja a lehetőséget, ami a korábbi szövetségi kapitány távozása után nyílt meg előtte. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor gomoppadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségi vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: A nyári szünet első hétvégén már hamisítatlan strandidő alakul ki Egerben, ennek részletei híreink végén az időjárás jelentésben. Eleinte szikrázó napsütés lesz jellemző ma Eger környékén, majd a délutáni órákban megnövekedhet a felhőzet, éjszaka pedig helyenként az eső is eleredhet. Napközben 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban 17 fokra számíthatunk. Holnap zivatarok is előfordulhatnak, érdemi lehűlést azonban mindez már nem okoz, még a jövő héten is szinte végig 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Jazz FM, a legjobb zenék. Itt a nyár, a nyári szünet és a nyár legrövidebb éjszakája, amit hát valljuk be, bűn lenne átaludni. A brit Fats & Small gondoskodik a hangulatról, a Feel Good a dallamos House aranykorát idézi. Jó reggelt, jó hétvégét, jó nyári szünetet itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, és most már nem csöngetnek be. Egyrészt, mert hogy szombat van, másrészt már hétfőn sem fognak, elkezdődött a nyári szünet. Én a következő órában biztosan hozom a Red Hot Chili Peppers dalát. És itt lesz a Halott pénz is, Bály Alex-szel. Telefon, SMS, Viber, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csoport összevonások a Deák Ferenc úti óvodában. Tűzoltó autó és füstsátor várta a legkreatívabb diákokat. Visszaeshetnek a gyerekek képességei a nyári szünetben. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Csökken az óvodáskorú gyermekek száma Egerben, ami miatt változások előtt áll az egyik belvárosi tagóvoda. A város tájékoztatása szerint évente átlagosan 1,5 csoportnyi gyermekkel kevesebb jelentkezik a nevelési intézményekbe. A Deák Ferenc úti óviba pedig idén mindössze 5 új kisgyermeket írattak be a szülők. Az intézmény jelenlegi 66 fős létszáma az őszi kezdésre várhatóan 48 főre apad. A döntéshozók ezért úgy határoztak, hogy az eddigi 3 helyett csupán 2 csoportot indítanak a következő nevelési évben. A patinás egykori villaépület infrastruktúrája már elavult, de generációk óta szolgálja a helyi köznevelést. A tagintézmény vezetése a felvételi eljárás lezárása után azonnal tájékoztatta a szülői munkaközösséget a kialakult helyzetről. A felmerülő kérdések tisztázására hétfőn rendkívüli szülői értekezletet tartanak a helyszínen, ahol a város és az intézmény vezetői személyesen válaszolnak a családok felvetéseire. Megnyerte a legkreatívabb iskola címet a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Vármegyei Tűzmegelőzési Pályázaton. A diákok jutalmul egy élménydús délelőttöt kaptak az egri hivatásos tűzoltóktól, akik ellátogattak a tanintézménybe. A gyerekek megnézhették a rohamkocsit és egy füstsátorban is kipróbálhatták a tájékozódást, számolt be róla az igazgatóság. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a

jó pihenést, de hát nem olyan sokára, majd vice versa, ez lesz a helyzet, ő lesz egy picit majd hétközben, amíg én nyaralok majd. Juhú, alig várom, akár csak az IMF slágerét rég hallottam. Unbelievable, jön mindjárt a Sweet Escape Gwen Stefanitól és Akontól, de csak a Destiny's Child után. Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék, 9 óra elmúlt, a nap pedig már 1000-rel süt, ma is nagyon meleg lesz, 31-36 fok között a maximum. Vigyázunk magunkra a hőségben, és hihetetlen, de elkezdődött a nyári szünet itt a nyár minden értelemben. És hihetetlen az az Unbelievable a címe a brit IMF 90-es slágerének is, ezzel a zseniális indie rock és pop hibriddel hódították meg a világot, és ez a daluk vezette az amerikai slágerlistát is.

Best FM, a legjobb zenék. A nyári napforduló alkalmából maximumra tekerjük a fordulatszámot a fedélzeten. Jelentem, jön a Black Eyed Peas, akik fogták Dick Dale legendás surf rock gitár témáját, amit a Ponyvaregényből is ismerhetünk, és gyúrtak belőle egy olyan party bombát, amitől még a nap te is táncolni kezd a hátunkon. Hangerőt föl, pump it a besten!

0: Best FM, a legjobb zenék. Végre elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy nyugi, semmi stressz, no pánik, végre itt a nyár és a megérdemelt pihenés, a telefont érdemes a repülő üzemmódba tenni. A francia DJ Laurent Wolf 2008-ban megírta a tökéletes elektronikus lazítást Eric Carter zseniális vokájával. Elő egy jéghideg frissítőt és csak élvezzük a No Stress a Besten.
1: Cause there's no stress.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jó reggelt kívánok, jó hétvégét, jó nyári szünetet. Június 20-a friss hírei után jön egy újabb óra a legjobb zenékkel. Itt lesz a lassan foci BB nagykövet asszonyá avanzsáló Shakira. És zenél a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Csoport összevonások a Deák Ferenc úti óvodában. Tűzoltó autó és füstsátor várta a legkreatívabb diákokat. Visszaeshetnek a gyerekek képességei a nyári szünetben. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Csökken az óvodáskorú gyermekek száma Egerben, ami miatt változások előtt áll az egyik belvárosi tagóvoda. A város tájékoztatása szerint évente átlagosan 1,5 csoportnyi gyermekkel kevesebb jelentkezik a nevelési intézményekbe. A Deák Ferenc úti óviba pedig idén mindössze 5 új kisgyermeket irattak be a szülők. Az intézmény jelenlegi 66 fős létszáma az őszi kezdésre várhatóan 48 főre apad. A döntéshozók ezért úgy határoztak, hogy az eddigi 3 helyett csupán 2 csoportot indítanak a következő nevelési évben. A patinás egykori villaépület infrastruktúrája már elavult, de generációk óta szolgálja a helyi köznevelést. A tagintézmény vezetése a felvételi eljárás lezárása után azonnal tájékoztatta a szülői munkaközösséget a kialakult helyzetről. A felmerülő kérdések tisztázására hétfőn rendkívüli szülői értekezletet tartanak a helyszínen, ahol a város és az intézmény vezetői személyesen válaszolnak a családok felvetéseire. Megnyerte a legkreatívabb iskola címet a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Vármegyei Tűzmegelőzési Pályázaton. A diákok jutalmul egy élménydús délelőttöt kaptak az egri hivatásos tűzoltóktól, akik ellátogattak a tanintézménybe. A gyerekek megnézhették a rohamkocsit, és egy füstsátorban is kipróbálhatták a tájékozódást, számolt be róla az igazgatóság. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: És most néhány szó az időjárásról. Eleinte szikrázó napsütés lesz jellemző ma Eger környékén, majd a délutáni órákban megnövekedhet a felhőzet, éjszaka pedig helyenként az eső is eleredhet. Napközben 33 fokig melegszik a levegő, hajnalban 17 fokra számíthatunk. Holnap zivatarok is előfordulhatnak, érdemi lehűlést azonban mindez már nem okoz, még a jövő héten is szinte végig 33 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, június 20, a Rafaelek névnapja, és ahogy említettem, szombat, egyébként az év 171. napja ez már. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha még nem hallottuk elégszer a forróság szót az időjárás jelentésben, akkor inna tromfol rá, jön a hat, azaz forró a beszten.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, és ebben a kánikulában biztosan jól esik mindenkinek egy kis extra kényeztetés. CJ Lewis 94-ben hozta el nekünk ezt a hamisítatlan napsütötte reggae pop lüktetést, ami eredetileg egy 60-as évekbeli sláger volt. Jöjjön egy kis édesség, Sweets for my sweet a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék itt, a nyári szünet, és nem kell feltétlenül repülőre szállni ahhoz, hogy a francia rivierán érezzük magunkat. A kánikula itt is adott, és hát vízpartjaink is vannak azért nekünk is. Ráadásul ezen a hétvégén lesz a nyár legrövidebb éjszakája. Érdemes már most megalapozni a parti hangulatot. DJ Antoine és Timati 2011-es Yacht House mega slágere szól pillanatokon belül a Welcome to Saint-Tropez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 11 óra, a délelőtt utolsó órája előtt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig többek között a tankcsapda.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem.
1: És Eagle Eye Cherry is. Ha dugó baleset van valahol, bárki bárkinek üzenne, 0620-55-55-155 a számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Ősszel kimúlhat a hetes cikkelyes eljárás. Kell az agytorna, nem tesz jót a diákokkal a hosszú nyári szünet. Mesés vagyont vár a spanyol naftól, Shakira. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány fő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet, a diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig a felsőoktatásban tanultak. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
2: Matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
1: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus kapcsolatban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával, Pikével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Szerinte fizetniük kell, mert éveken át csalónak állították be minden alap nélkül. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van, 11 óra elmúlt. Maxim Levente vagyok. Craig David és a Seven Days Indit. Érkezik NST és az Aesop Bass és a Compact Disco is. Ha dugó, baleset, névnapi, szülinapi köszöntő van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
4: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, bár a Bananarama énekelte meg először a svéd popgyáros Aesop-Bész 98-as verziója. Végre elhozza az igazi, füllett strand hangulatot június 20-án szombaton, a nyári szünet első hétvégéjén. Kegyetlen a nyári hőség, persze aki szeret strandolni és imádja a vízpartot, annak minden perce ajándék, főleg most, hogy elkezdődött a vakáció, ugye? Vigyázzunk magunkra azért a hőségben, védekezzünk a napszúrás ellen, irány az árnyék, és indulhat a kegyetlen nyár. Cruel Summer az Aesop-Bésztől, itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék lassan délben, és mielőtt bedobnánk az első lángost a parton, repüljünk egyet, méghozzá vissza az időben, 2000-ben Nelly Furtado az I'm Like a Bird-del robbant be a köztudatba, és azonnal bezsebelt érte egy Grammy-t is. Könnyed, szabad és friss, pont olyan, mint amilyennek egy tökéletes hétvége indulásának lennie kell. Jó pihenést, jó nyári szünetet kívánok! Mindjárt szól az I'm Like a Bird itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt dél, jó étvágyat az ebédhez, megjött B. Németh Dia, aki Avril Lavigne dalával indítja a szombat délutánt. Várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bolti víz helyett újra tölthető kulacs, ez a nyár csoda fegyvere, rendőrök lepik el a játszóterek környékét. Az anyák is tehetnek azért, hogy a férfiak jobb apák legyenek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot, ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten, több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyermek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukósisak, megfelelő védőruházat. Betiltják a mesterséges intelligencia felhasználását az általános iskolákban Norvégiában. Az ősszel induló tanévben nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetette problémát, és ne várjanak kész válaszokat az MI-t használó alkalmazásoktól. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel nem csak az apák, hanem az anyák figyelmét is a Férfiak Klubja alapítója. Bedő Imre szerint az idő és a figyelem a legfontosabb. Akár holnap az apák napján is lehet új fejezetet nyitni.
2: Aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad. Abban, amit mond, amit képvisel, egy örökséget tud hagyni.
1: 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek június 20-a van. Ma a Ráfaeleket köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen titeket, és persze minden születésnapost ünnepeljünk együtt a Best FM-mel, és töltsük együtt ezt a napot is. A mikrofonnál már Bénémet Dia, délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután a legjobb zenékkel. Indítok is Avril Lavigne-nel, szól a Complicated.

SFM a legjobb zenék. Szinte berobbant a nyár, és a következő napokban is forróságra lehet számítani. A mai napon egyébként többnyire ilyen száraz időnk van. A légmozgás is gyenge, vagy mérsékelt. A délutáni csúcshőmérséklet pedig 31 és 36 fok között alakul, úgyhogy több helyen is forróságra számíthatunk a mai napon és a holnapi napon is, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Fontos a folyadékpótlás és a fényvédelem is. Ezek a legalapabb dolgok. Na meg a legjobb zenék a folytatásban is itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Shouldn't have left you. Without a dope beat.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen továbbra is a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autó csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, ezért nagyon kell figyelni a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat. A szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészek tó pihenőhely. És a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M1-esen Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométernél kialakított átereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket és a töltő állomásokat sem tudja használni. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős forgalom, teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk a folytatásban, és jó hétvégét mindenkinek, érdemes maradni, hiszen hozom hamarosan a Blaha Louisianát is. Jön a Nem Ereszt, és ATB is itt lesz rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Hőhullám, kiadták a legfontosabb figyelmeztetést. Busz és autó ütközött, végzetes baleset a Bakonyban. A Kolbásztól a Rozéig indul a Nébih razziája. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Itt a nyár első hőhulláma, még a jövő hét első napjaiban is legalább 35 fokra számíthatunk napközben. Egyelőre kedd éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás. Az ilyenkor szokásos intelmek közül a két talán legfontosabbról beszélt rádiónknak az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője Dóka Imre.
2: Napon vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben is, azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, ezt írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. Személykocsival ütközött egy menetrend szerinti autóbusz délelőtt a Veszprém vármegyei Csetényben. Az autó vezetője meghalt, a járaton a sofőrrel együtt úgy 40-en utaztak, közülük 8-an sérültek meg. Szinte azonnal több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Még vizsgálják, mi okozta a balesetet a Bakonyi település határában. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. No és a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra után is folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább azzal a német lemezlovassal, aki 1992-ben kezdett el a zenével foglalkozni, de a siker csak 6 évvel később érkezett el, amikor megjelent az első szólóalbuma, a Moving Melodies. Következik ATB és a The Summer itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Miami. South Beach, bringing the heat.

Beszefel már legjobb zenék. Egy német pop és dance előadó következik most, aki a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején lett ismert karrierjét DJ-ként és háttérzenészként kezdte, majd aztán saját dalokkal vált nemzetközi szinten is sikerré. Az If You Believe és az I Feel Lonely hozták meg számára az áttörést Európában. Az utóbbi érkezik is itt a Best FM-es kedvencek között, ami bizony hozzájárult ahhoz, hogy Sasha ne csak DJ-ként, hanem pop énekesként is ismerté váljon.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az utak híreivel, továbbra is az M1-esen Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad. Ez okozza a lassulást a 34-es és a 35-ös kilométer között, a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, és Tata térségében is érdemes figyelni. A 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv húzással külső és a leállósávon halad a forgalom. Aztán az M3-ason Magyaródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

doing?

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulator!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék szólnak a folytatásban is itt a Best FM-en, úgyhogy érdemes minket választani, már csak azért is, mert most jönnek a legfrissebb hírek, de nincs megállás, hozom a New Level Empire slágerét is. Jön az áthajózhatnánk, és a Morcsiba is itt lesz, rögtön a hírek után.
2: Walking free in harmony. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
0: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.

0: Best FM-en.
1: Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, felkészült a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer a kánikulára. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a szociális intézményeknek pedig ilyenkor be kell fogadni a hajléktalanokat a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre is. Ilyenkor ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás is jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kelemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a Best délután, 2 óra múlt. Néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a szombat délutánban a Morsibával, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerükkel, amelynek az üzenete türelemre és kitartásra búzdít, utalva arra, hogy a jó dolgok idővel alakulnak ki. Rome wasn't built in a day, Besten.
0: Best FM.

0: Kicsinyed a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, Take That-tel folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának. Egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket. Ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Take That-é a terep a következő percekben. Szól a Babe a Best FM-en.

0: Veszefem, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bak térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásáros-Namény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Aztán Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolat felújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom, nagyon lassan, úgyhogy kitartást arra felé. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon le és a felhajtóág sem használható, és megnyitották a Budapest felé vezető oldalon az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-ben a legjobb zenék, a New Lover Empire slágerét hallgattuk, ez volt az Áthajózhatnánk, és perceken belül érkeznek a legfrissebb hírek is, hiszen mindjárt itt a 3 óra, a következő óra pedig már megtöltve a legnagyobb kedvencekkel, jön például Lenny Kravitz a Fly Away-jel, itt lesz a Magna Cum Laude is, Árás és Rebeka pedig indítja is a következő órát a Temptation-nel, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig George Michael slágere szól, ez a Freedom, itt a Best FM-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Párakapukkal védekeznek a hőség ellen Egerben. Hevesi szakember kerülhet a kézilabda válogatott szakmai stábjába. Alacsony a vízszint a Balatonban. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Életbe lépett a hőségriadó az országban, ezért Egerben párakapuk kihelyezésével igyekeznek enyhíteni a lakosság hőérzetét. Működnek a berendezések a belvárosi főtéren, valamint a forgalmasabb lakótelepi övezetekben is, így a járókelők bármikor felfrissülhetnek a kánikulában. Újdonságot jelent a rendszerben, hogy a szerkezeteket időkapcsolóval látták el a szakemberek. A város tájékoztatása szerint az új technológia biztosítja, hogy a párakapuk csak akkor üzemelnek, ha a füllett időjárás miatt ez tényleg szükségessé válik a közterületeken. A városvezetés az újítással takarékosabban bánik a vízzel, miközben a hatékony hűtést is garantálja a legmelegebb órákban. A szakemberek kérik a lakosokat, hogy a hőség idején figyeljenek a bőséges folyadékpótlásra, és a déli órákban kerüljék a közvetlen napsütést. Különösen ügyelni kell a gyermekekre és az idősekre, akik nehezebben viselik a hirtelen jött tartós kánikulát. Szóba került Tóth Edmond neve a férfi kézilabda válogatott másodedzői posztjára. Az egri csapat korábbi sikeres vezetőedzője Sótonyi László munkáját segíthetni a nemzeti együttesnél, miközben jelenlegi klubcsapatát is tovább irányítaná. A Hevesvár megyei szakember megtiszteltetésnek tartja a lehetőséget, ami a korábbi szövetségi kapitány távozása után nyílt meg előtte. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
4: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor kamokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségi vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
3: A nyári szünet első hétvégén már hamisítatlan strandidő alakul ki Egerben, ennek részletei híreink végén az időjárás jelentésben. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Eger fölött, érezhetően enyhül is a hőség. A mai 33 fokos csúcsról egyre lejjebb ereszkedik a hőmérséklet. 17 foknál azonban még éjszaka sem lesz hűvösebb, pedig akkor még némi eső is előfordulhat. Reggelre kiderül majd az ég, de holnap számíthatunk zivatarokra is. A kánikula azonban tartós marad, még jövő héten is végig ilyen meleg lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. Az a legjobb, hogyha felkészülünk mindenre. Gondolok itt arra, hogy csapadék, zápor, zivatar több helyen kialakult már az országban, itt a közelünkben is, nem is olyan messze. Jönnek a részletek, és az M-People elsőként.
2: 100,7 Best FM.

0: 15 óra 20 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot, lehet, hogy valaki éppen bentül a hűvös szobában, lehet, hogy valaki fizikai munkát végez, és kint a szabadban. Ettől függetlenül jobb, hogyha hozzászokunk, ugyanis eljött az az időszak, amikor rengeteg folyadékot kellene innunk. Itt van az év első hőhulláma, ez fokozottan veszélyes, mert kevésbé tudunk jól alkalmazkodni, és a nagy napmagasság miatt rendkívül erős a napsugárzás is, így magas a hőmérséklet. Nehezen tudjuk a hő egyensúlyt a szervezetünkben fenntartani. Kitágulnak a perifériás erek, nehezül a szív munkája, csökken a vérnyomás, gyakoribbak a rosszullétek, a szédüléses panaszok, erősen nő a trombózisok, sztrókok, infarktusok veszélye. A túlterhelés miatt könnyen kifáradunk, jelentősen csökken a figyelmünk, a munkateljesítményünk, gyakoribbak a szorongásos panaszok, megerősödhetnek a gyulladásos folyamatok, és gyengül az immunrendszer. Sokat romolhat az alvás minőség, ami rontja a szervezetünk védekező képességét. A környékünkön több helyen kialakult már csapadék, közben annyira nézem, hogy vajon itt Egerben, de szerintem ez ilyen lokális, tehát lehet, hogy éppen a déli város részben nem, de az északi város részben tapasztalnak csapadékot. Itt aztán Szilvásvárad, mondhatnám Egerszólátot, aztán délre megyünk, Makláron volt, Noszvajon záporok, zivatarok alakultak ki, ha csak nem még a mai napig, és ott van a csapadék. Ezek gyorsan mennek, tehát hogy nem tart sokáig, és sajnos itt nálunk is mondják, hogy a délutáni órákban ez előfordulhat, kisebb formában, végül is logikus lenne, mert hogy megkaptuk Hevesvár megyére a citromsárga riasztást, mint ahogy a holnapi napra is. Ezek a citromsárga riasztások szerintem arra jók, hogy felhívják a figyelmet, hogyha kint vagyunk a szabadban, vagy olyat tervezünk, akkor bármi előfordulhat. És itt jelen esetben a csapadék, mert vannak olyan vármegyék, ahol magas hőmérsékletre is kint van már a riasztás, ugyanis a napi hőmérséklet 25 Celsius fok felett alakul. Ilyen több vármegyében is van az országban, nem csak ma, hanem holnap. És a következő napokban sajnos 30 fok körüli hőmérsékletekkel számolhatunk. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, de addig is jöjjenek a dalok, itt a Snap elsőként.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 15 óra 37 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltes az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a névnaposok, kis kedvenceink névnapjai, utána pedig innen Egerből és a környékből a születésnaposok. Érdemes figyelni nagyon, szerintem biztos lesz olyan, akit ismerhetnek. Ha pedig kihagyok bárkit, 0620 355 65 55-ös írjanak, hívjanak, üzenjenek, megtalálnak bennünket a közösségi oldalakon is. Ma ünnepelnek Rafael, Polett, Baltazár, Bengina, Dea, Deodát, Deodáta, Dina, Fabiana, Feliciana, Florence, Florencia, Florentina, Gemma, Koppány, Margit, Özséb, Rafaella, Ráfis, Szilamér, Szörénke és Szörényike nevű kedves hallgatóink. Nagy-nagy pusztantás, ölelés nekik, Isten éltesse őket sokáig. A Polett a latin eredetű Paula, francia kicsinyítő képzős származékából keletkezett, a jelentése kicsi, kisméretű. Őket is megtaláljuk a naptárban. Sors feladatuk a harmónia megteremtése a környezetükben. Úgy érzik, hogy mindenben kilógnak a sorból, ezért nehezen alkalmazkodnak. Kötelező feladatokat nem nagyon ismernek, de amit szeretnek és fontos tartanak, abban nagyon nagy eredményekre képesek. Gyakran jobban tudják, hogy mit nem akarnak, mint hogy mit igen. Mindig keresik a kapcsolatokat, közösségeket, szeretnek társaságban élni. A Polettekről mondja ezt a számmisztika nevük elemzése után, és itt vannak a Rafaelek, héber eredetű név. A Refael névből jön, aki a Biblia szerint egyike azon 7 angyalnak, aki Isten színe elé lépett, feladat az emberek oltalmazása, a jelentése Isten gyógyít. A Rafaelek feladata az emberek oltalmazása, segítése. Nincs bennük előítélet az emberekkel szemben, mindenkor és mindenben feltétlenül hisznek, segítik a környezetükben élőket, igazi jó emberek a Rafaelek. Ezt mondja a numerológia, hogyha a Rafael nevet elemezzük. A kutyusok közül az Andrej és a Big Fitz nevűek, a cicák közül ugyancsak a Big Fitz és a Döjfös nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Csülök és a Bunyó nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok, mi jellemző azokra, akik június 20-án látták meg a napvilágot, és még mindig az ikrek csillagjegyben vagyunk. Az erényei közé tartozik, hogy nagyon hősies, érdekes, rokonszenves emberek. A hibáik, hogy kicsit félénkek, többször előjött, hogy indulatosak, egészségi állapotuknál pánikbetegséget írja a nagykönyv, és ideges rángatózás, ez van még felsorolva. Hivatás munka résznél az áll, hogy nagyon jók, mindenféleképpen emberekkel kellene, hogy foglalkozzanak, nagyon jó társasági lények, ápolónak, pszichológusnak, szociális munkásnak, mind-mind tökéletes választás lehet a számukra. És akkor, hogy kik a születésnaposok, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Kovács Attillát, remélem, Ati, hogy Kovi, hogy hallasz, nagy-nagy pusszantás neked, és jó bulit kívánok a mai napra, remélem az egész család ott lesz a buliban. Tóth Péternek is ma van a születésnapja, Petikén minden szépet és jót neked. Ma van Osvátné és Sidló Mariannának is a születésnapja, neki is nagyon szép napot kívánunk. Sas Csaba is a mai napon látta meg a napvilágot, neki is jó bulit. Verebélyi Norbertnek is ma van a születésnapja, minden szépet és jót. Világbajnokunk Cikó Gergő is június 20-án született, úgyhogy neki is nagy-nagy pusszantás. Ma ünnepel Vágó Adrien is születésnapot. Adri, neked is minden szépet és jót, nagy-nagy ölelés. Ma van Varga Lászlónak is a születésnapja, el ne felejtkezzünk róla, és ma ünnepel Farkas Dóra is születésnapot. Isten éltesse, hogyha bárkit kihagytam volna, tényleg jelezzék, írjanak, és köszöntsük fel őket. És jön a Lonely, érkezik Ékön itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma van a Múzeumok éjszakája. Elkészítettek egy tökéletes oldalt, weboldalt ezzel kapcsolatban. Ez pedig a muzei.hu. A J a végén az pontos J, tehát muzei.hu. Itt megtalálunk mindenféle programot, amelyre a mai napon mondjuk el szeretnénk menni. A nevében is benne van, esti éjszakai programokra is van lehetőség, nem csak Egerben, az ország számos pontján, de ha például Egerre kíváncsiak, akkor beírják városnak, hogy Eger, múzeum, lehet bármelyik, keresés a vármegyében, kezdés időpontja, programtípusa, ezeket kitöltve a weboldalon keresztül már is eljutunk oda, hogy vajon hol, mivel várnak bennünket. Van a programoknak rövid kis leírása, érdemes elolvasni, mert vannak olyanok, amelyek előzetes regisztrációhoz kötöttek, és még akár most is tudunk regisztrálni. Muzei.hu, ez a Múzeumok éjszakájának weboldala, a gyűjtő oldal, nézzék meg, jó szórakozást mindenkinek. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Döntés előtt a Cifrakapu utca sokat vitatott felújításának ügye. Változatos programok a múzeumok éjszakáján. Bánjunk okosan a klímával. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Döntés születhet a napokban az Egri Cifrakapu utca vitatott felújításának elszámolásáról, miután elkészült a terület független műszaki szakértői véleménye. A városvezetés közölte, hogy korábban már elfogadták az útszélesítést és az új parkolókat, de a kiegészítő aszfaltozási munkák minősége miatt visszatartották a kifizetések egy részét. A burkolat állapotát egy speciális mérőkocsis diagnosztikai vizsgálattal térképezték fel a szakemberek, ami meghatározza az utak minőségét és a közlekedés biztonságát. A hivatalos ellenőri kiértékelés szerint az aszfaltozás felületén mérhető egyenetlenségek miatt több százezer forintos értékcsökkenés állapítható meg, így a döntéshozók ennyivel csökkenthetik a kivitelezőnek járó munkadíjat. A városvezetés a jogi mozgástér adta lehetőségeket kihasználva a mérések árát is leszeretné vonni a végösszegből, így a lakossági elvárásoknak megfelelve a leginkább racionális megoldást terjeszti a képviselőtestület elé. Rendhagyó esti programokkal várják ma a látogatókat az egri kulturális intézmények a múzeumok éjszakáján. A várban történelmi előadásokat tartanak, míg az érseki palotában, a csillagvizsgálóban és a belvárosi galériában egyedi tárlatvezetésekkel készülnek a szakemberek. Az eseményeken a családoknak is szerveznek játékos foglalkozásokat, közölték a szervezők. Itt a kánikula, csúcsra járhatnak a napokban a klímák, fontos azonban, hogy a légkondicionálót rendszeresen tisztítsuk és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklet ezt képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
3: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Eger fölött, érezhetően enyhül is a hőség. A mai 33 fokos csúcsról egyre lejjebb ereszkedik a hőmérséklet. 17 foknál azonban még éjszaka sem lesz hűvösebb, pedig akkor még némi eső is előfordulhat. Reggelre kiderül majd az ég, de holnap számíthatunk zivatarokra is. A kánikula azonban tartós marad, még jövő héten is végig ilyen meleg lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek. Rolicek Judit vagyok, hogyha bármilyen információjuk van, 0620 355 65 55-ös, gondolok itt elsősorban az utakra. Jelenleg 31 fokot mutatnak a hőmérők, igyanak nagyon-nagyon sok folyadékot. Kezdünk ebben az órában Madonnával.
2: 100,7 Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. A vonalban itt van velünk Nagy Csaba tűzoltó százados, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalának sajtószóvivője, akivel beszélgetünk arról a tűzgyújtási tilalomról, amely jelen pillanatban is van itt Heves Vármegyében. Nem az egész országban, de nálunk itt Vármegyénkben. Igen, jönnek a jó tanácsok, úgyhogy néhány kérdéssel bombázlak megint, Csaba. Szia!
1: Szia, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Itt van tehát ez a bizonyos tűzgyújtási tilalom, ilyenkor többen megijednek, nem tudják, hogy mit szabad, mit nem szabad. Egyáltalán miért van szükség elrendelni ezeket?
1: Nos, először is a tűzgyújtási tilalom az azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, és azok 200 méteres környezetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is, illetve a vasút és közútmenti fásításokban sem szabad tüzet rakni. A parlag és gazégetés sem engedélyezett ebben az időszakban, de sehol sem javasolt a tűzgyújtás. Azért van szükség az elrendelésére, mert az erdőkben és az erdők környékén az elszáradt növény és avar nedvesség tartalmát a szeles, napos időjárás tovább csökkentette. Ilyenkor az elszáradt növényzet a legkisebb figyelmetlenség miatt is könnyen lángba borulhat, amely hatalmas tűzhöz vezethet a szabadban. A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az útmenti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. Tábortüzet csak akkor lehet gyújtani, ha nincs elrendelve tűzgyújtási tilalom, és kizárólag az arra kijelölt helyen. Nagyon fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze a 112-es segélyhívó telefonszámon.
0: Biztos vannak tapasztalataitok azzal kapcsolatban, hogy jellemzően hogyan keletkeznek ezek a száraz fűtüzek?
1: A tüzek 99%-a emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye. Számos esetben a tűz oka gondatlan kerti zöld hulladék égetésre vezethető vissza. Az erdő és vegetáció tüzek elleni legjobb védekezés az odafigyelés. A természetben okozott károk regenerálódásához hosszú évek, akár évtizedek is szükségesek. Továbbá a szabadtéri tüzek az épített környezetre is veszélyt jelentenek.
0: Felmerül a kérdés, hogy mit szabad és mit nem szabad ilyenkor. Például zöld hulladékot égethetünk?
1: A kerti munka részeként végzett zöld hulladék égetés könnyen kiterjedt szabadtéri tűzhöz vezethet, amely a természet és az épített környezetet jelentősen veszélyezteti. Minden esetben figyelembe kell venni a helyi szabályozásban foglaltakat, hiszen csak kivételesen engedélyezett a szabadtéri égetés. Számos település önkormányzati rendelete tűzgyújtási tilalom idejére megtiltja a zöld hulladék égetését.
0: A másik nagy kérdés, hogy vajon sütögetni, grillezni ilyenkor a kertben szabad?
1: A tűzgyújtási tilalom ellenére a saját kertjében, figyelembe véve a tilalom idején betartandó szabályokat, mindenki bográcshozhat vagy grillezhet. Azonban a tüzet egyetlen pillanatra sem szabad felügyelet nélkül hagyni, és mindig legyen a közelben néhány vödör víz, vagy egy nyomás alatti lévő kertislag. Tájékozódjunk a várható időjárásról is, mert ha a szél feltámad, akkor az kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
0: Mindig szoktál hozni statisztikai adatokat, és szerintem többen kíváncsiak arra, hogy idén 2026-ban mennyi szabadtéri tűz eset történt itt Heves Vármegyében. Mekkora területet érintettek a lángok?
1: Nos, idén már egy kicsivel több mint 300 alkalommal vonultak Heves Vármegye tűzoltói szabad területen keletkezett tüzekhez. Jellemzően külterületen lévő elszáradt fű, nádas, bozótos területek gyulladtak meg. A lángokat vízzel, kéziszerszámokkal és puttonyfeskentő segítségével oltották el. A leégett területek nagysága pár négyzetmétertől 10 hektárig terjedt, és összesen már több mint 120 focipályány területet érintett a tűz. A tűzesetekhez több mint 350 tűzoltó gépjárműre volt szükség.
0: A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban pedig a katasztrófavédelem.hu oldalon tökéletes térképet találunk arról, hogy vajon mikor vonják ezt vissza, vagy meddig tart a tűzgyújtási tilalom. Mondom a hallgatóknak, hogy mindig meg lehet nézni, mert mindig aktuális. Nagy Csaba, a tűzoltó százados, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ha bármi van, akkor hívunk, vagy ha kérdés merülne fel, akkor is megkeresünk.
1: Természetesen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
2: 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma van a Múzeumok éjszakája. Elkészítettek egy tökéletes oldalt, weboldalt ezzel kapcsolatban. Ez pedig a muzei.hu. A J a végén az pontos J, tehát muzei.hu. Itt megtalálunk mindenféle programot, amelyre a mai napon mondjuk el szeretnénk menni. A nevében is benne van, esti éjszakai programokra is van lehetőség, nem csak Egerben, az ország számos pontján, de ha például Egerre kíváncsiak, akkor beírják városnak, hogy Eger, múzeum, lehet bármelyik, keresés a vármegyében, kezdés időpontja, programtípusa, ezeket kitöltve a weboldalon keresztül már is eljutunk oda, hogy vajon hol, mivel várnak bennünket. Van a programoknak rövid kis leírása, érdemes elolvasni, mert vannak olyanok, amelyek előzetes regisztrációhoz kötöttek, és még akár most is tudunk regisztrálni. Muzei.hu, ez a Múzeumok éjszakájának weboldala, a gyűjtő oldal, nézzék meg, jó szórakozást mindenkinek. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Csoport összevonások a Deák Ferenc úti óvodában. Tűzoltó autó és füstsátor várta a legkreatívabb diákokat. Visszaeshetnek a gyerekek képességei a nyári szünetben. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Csökken az óvodáskorú gyermekek száma Egerben, ami miatt változások előtt áll az egyik belvárosi tagóvoda. A város tájékoztatása szerint évente átlagosan 1,5 csoportnyi gyermekkel kevesebb jelentkezik a nevelési intézményekbe. A Deák Ferenc úti óviba pedig idén mindössze 5 új kisgyermeket írattak be a szülők. Az intézmény jelenlegi 66 fős létszáma az őszi kezdésre várhatóan 48 főre apad. A döntéshozók ezért úgy határoztak, hogy az eddigi 3 helyett csupán 2 csoportot indítanak a következő nevelési évben. A patinás egykori villaépület infrastruktúrája már elavult, de generációk óta szolgálja a helyi köznevelést. A tagintézmény vezetése a felvételi eljárás lezárása után azonnal tájékoztatta a szülői munkaközösséget a kialakult helyzetről. A felmerülő kérdések tisztázására hétfőn rendkívüli szülői értekezletet tartanak a helyszínen, ahol a város és az intézmény vezetői személyesen válaszolnak a családok felvetéseire. Megnyerte a legkreatívabb iskola címet a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Vármegyei Tűzmegelőzési Pályázaton. A diákok jutalmul egy élménydús délelőttöt kaptak az egri hivatásos tűzoltóktól, akik ellátogattak a tanintézménybe. A gyerekek megnézhették a rohamkocsit, és egy füstsátorban is kipróbálhatták a tájékozódást, számolt be róla az igazgatóság. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek a koncentráció terén.
4: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
3: És most néhány szó az időjárásról. Egyre több felé növekszik meg a felhőzet Eger fölött, érezhetően enyhül is a hőség. A mai 33 fokos csúcsról egyre lejjebb ereszkedik a hőmérséklet. 17 foknál azonban még éjszaka sem lesz hűvösebb, pedig akkor még némi eső is előfordulhat. Reggelre kiderül majd az ég, de holnap számíthatunk zivatarokra is. A kánikula azonban tartós marad, még jövő héten is végig ilyen meleg lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes hétvégét mindenkinek, Rollicek Judit vagyok. Van egy sebességmérés Besenyő, Telek és Poroszló között a 33-ason. Ha információjuk van az utakról, 0620-355-65-55-ös kezdünk. Ebben az órában a Maroon 5-val.
2: 100,7 Best FM.

0: évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az ön kedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyol.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha annak látszik, ami marad itt,

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 100,7 Best FM, a legjobb zenék hétfőtől, tehát június 22-től újra megnyílik a Brody Park könyvtár az Érsekkertben. A könyvtár munkatársai triciklivel érkeznek a parkba, ahol a szökőkút közelében alakítanak ki olvasó és pihenőhelyeket. A látogatók könyvek, mesék és társasjátékok közül válogathatnak, miközben a szabadtéri környezet kellemes kikapcsolódást kínál a nyári szünet idején. A könyvtár tájékoztatása szerint a megújult szolgáltatás célja, hogy a park könyvtár a nyári hónapokban valódi közösségi térré és kultúrponttá váljon. A kényelmes babzsákok és kerti székek több generáció számára biztosítanak lehetőséget az olvasásra, a közös időtöltésre a fák árnyékában. A szolgáltatás hétfőn indul, június 22-én és egészen augusztus 28-áig. Kint lesznek hétfőtől péntekig, 10 és déli 12 óra között az Érsekkertben. Ez a Brody Park könyvtár itt Egerben.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, ez az a műsor, amit mindig hallhatunk 6 és 8 óra között. Ma szombat van, úgyhogy R&B dalokat hallunk, az első órában White Boy-tól, a másodikban pedig Slim Fit-től. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több száz múzeum kínál programot ma éjjel. Palackos víz helyett gondoljunk a Kulacsra, dübörögnek a párakapuk a nagyvárosokban. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma éjjel rekordszámú, mintegy 3100 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek. Ez arra mutat rá, hogy a gasztronómia kultúránk egyik fontos lenyomata. A rendezvény kiemelt városa idén Sopron. A múzeumok a megértés és a megértetés helyszínei, melyek a jelent építik. Erről beszélt a múzeumok éjszakája megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a több éve zárva tartó iparművészeti múzeumban az intézmény jövőjére is kitért. Kiemelte, nekilátnak a felújítás előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, láthatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munka kereteit. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Bevetik a párakapukat a nagyvárosokban a hőség elviseléséhez. A másodfokú hőségriasztás miatt intézkednek az önkormányzatok. A párakapuk mellett ivókutak, árnyékolók és az útburkolat hűtése is segít átvészelni a kánikulát a városokban. A klimatizált helyiségekben, bevásárlóközpontokban, várótermekben is fel lehet lélegezni. Ezek listáját a katasztrófa védelem oldalán találják. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve eshet, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

Eszközlünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shiftben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, senki nem maradjon a parkoló autóban. Kolbászok, fagyi táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Fokozott rendőri jelenlét lesz a játszótereknél. Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűző napot és fokozottan figyeljünk az idősekre. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Halálos baleset történt a Bakonyban. Egy busz és egy személyautó ütközött össze Csetényben. Az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A buszon mintegy 40-en utaztak, közülük 8-an megsérültek. A helyszíre mentőhelikoptert is riasztottak. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyerek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, hogy a gyerekek csak akkor szálljanak rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Marad a hőség és éjszakára sem hűl le túlzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve eshet és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Te még az a generáció vagy nem, aki még jártál úgy moziba, hogy festve voltak a mozis plakátok,
4: hogyne,
3: a mozi, ugye?
4: Hogyne. Sőt, most néztem meg a Masters of the Universe-t.
3: Az újat. Amiben az eredetiben a Dolph Lundgren volt a híven.
4: Így van, és benne van most is.
3: De csak az jutott eszembe, hogy vajon, már ugye nem csak az volt a sajátja annak a korszaknak, hogy ezek a borzasztóan felismerhetetlenre festett James Belushik, tehát tényleg csak onnan tudtad, hogy a kutyám Jerry, hogy egy kutya oda volt rajzó, vagy akkor valószínűleg erlapjánról, hanem hogy a borzasztó filmcímeket, hogy lefordították.
4: Jaj, hát az szörnyű.
3: Hogy én annak örülök, hogy mire jött ez a film, az 8 Miles, hogy ez már nem, tehát hogy milyen szarú hangzott volna az a 12 kilométer. Meg kb. Annyi a 8 mérföld, nem? Na, hip-hop és R&B még egy óra keresztül Slim Fit a lemez játszók mögött mostantól itt a Besten.

legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en. I only go down if you keep your grass cut. Hair to the back, hat to the front. Weezy L.

0: Nem kommentálok semmit R. Kelly-hez, nem kommentálok semmit R. Kelly-hez.
1: De ne is. Zeneileg zseniális.
2: És aztán itt véget is ér a történet. Így. Na, és viszont a te zenei zsenidet hol lehet majd élőben megtekinteni, arról mondja nekünk.
1: Jövő szombaton találkozhatunk a Petőfi híd lábánál, azon a bizonyos hajón.
2: Igen.
1: Délután 5-től.
2: Igen.
1: Úgyhogy majd csak be fogok ugrani megint.
2: Az mit jelent egy délután 5-ös kezdés? Meddig vagytok ott?
1: Délután 5-től este 10-ig csak összeakadt a nyelvem.
2: 10-ig? Aha, és akkor szigorú vége?
1: Szigorúan vetek véget, igen,
2: az
1: általában.
2: Azt figyelj, jövő héten azt nézem, hogy ez egészen 32 fokos.
1: Teljesen kellemes lesz, igen, és lehet fogyasztani nagy erőkkel a limonádét.
2: Ja, még mielőtt bárki esetleg fitness edzéssel ment volna oda, igen.

0: Kitás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Meséltél ugye nekem a Sean Paul koncertről, de csak hogy tényleg, tehát hogy nem maradtam le semmi, nem volt a Beyoncé-ben, ugye?
2: Nem sajnos.
1: A Blue Country-ről sem.
2: Nem, de helyette volt egy nagyon szép román kislányunk előtte.
1: Aki, hogyha nagyon szomjas lenne, akkor innen, ugye?
2: Így van.
1: Hello, hogy megint nézzük Hangyát és a Szarszóviceket. Itt tényleg a Timbo koncert kimaradt végül neked?
2: Nekem igen.
1: Szegedem?
2: Igen.
1: Hát akkor sem volt senki más rajta kívül.
2: Hát nem valatottam. Megezem bár egy Justin Timberlake-nek biztos mindenki előtt volna.
1: Vagy így a hangszorok mögül mondjuk kiugrik a Nelly Furtado, vagy valami ilyesmi. Jó van, na akkor vissza a Beyoncéhoz, meg... Vagy, ó, hát az ugye, csodálatos lett volna. Na, hát akkor a két emlegetett, Sean Paul és Beyoncé, meg a Baby Boy itt a Bösten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itt a múzeumok éjszakája. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, zivatarok frissítik a kánikulát holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arra is kitért, hogy dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az aszbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló. Pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve eshet, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jó volt ez a hét, és remélem, hogy jó volt a hétvége első napja is. Bárhogy is történt, egy a lényeg, hogy a legjobb zenéket most elbúcsúzunk tőle, érkezik Tayo Cruz, ez a Troublemaker.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk valójában egy magabiztos, már-már megszállott szerelmi vallomás, ahol az énekesünk Dave Graham kijelenti, hogy a sors is egymásnak rendelte őt a párjával, és felesleges menekülni ez elől. A Depeche Mode érkezik, hölgyek urak, ez az It's No Good.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Szíla következő dalt a 2007-es Victoria's Secret Fashion Show kifutóján is előadta élőben, ami annó hatalmas lökést adott a szám nemzetközi népszerűségének, mivel akkori felesége, és most jön a haba tortán, Heidi Klum is a modellek között vonult. Úristen, micsoda felhozatal. Na mindegy, jön az Amazing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a Two Black és a Waves of Love. Az a dal, aminek a refrénje és a fő dallama egy ikonikus 1980-as olasz slágerből származik. Loredana Bertè in Alto Mare című dalát dolgozták fel anno. A Two Black verziójában felváltva hallható az eredeti olasz refrén, na meg a Wendy Louise által énekelt fülbemászó angol szöveg is. Úgyhogy nagyon érdemes itt maradni, nagyon érdemes ezt megfigyelni, meghallgatni, és

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 9 óra előtt még pont befér ide a New Radicals és a You Get What You Give. Egy egysláger csoda, hiszen a zenekar nem sokkal a dal sikere után 1999-ben feloszlott, mert az egyik tag Alexander nem bírta, de szó szerint nem bírta a sztársággal járó promóciós kötelezettségeket, a nyomást és az, hogy egyszerűen nincs egy nyugodt percesem, és ezt valamilyen szinten megértem. Hát ennyit erről, azért néha még összeálltak, főleg akkor, amikor az előző amerikai elnököt beiktatták. Na, New Radicals, You Get What You Give, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiadták a vörös kódot, zajlik a múzeumok éjszakája, megdőlt ma a meleg rekord. Már is mondom a részleteket, köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőség riadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1980 Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1-del. Holnap is folytatódik a hőség, ráadásul nagyon erős UVB-sugárzás is lesz vasárnap. A Hungaromet szerint akár a 7,5-ös értéket is elérheti országszerte. Ilyen értékeknél az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot. Viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy már csak 3 óra van hátra a hétvége első napjából, viszont az tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Brandy, What About Us, ezzel kezdünk.
2: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk nem csak rádiókban és klubokban hódított, hanem a filmvásznon is ikonikussá vált. Kiemelt helyet kapott az 1995-ös kultikus Adathalászok című sci-fi thrillerben, plusz a biztonság kedvéért hallható volt a Narancsvidék című sorozatban, sőt még a Carphone Warehouse-ban és a Nokia korabeli reklámjaiban is. VOV, azaz wow, ez a Stereo MC's, jön a Connected.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, aminek a portugál nyelvű refrénjének ez a visszatérő sora. Nem portugálul fogom elmondani, hanem nyers fordításban annyit tesz. Ez a mezitlábas nő szambázni akar. És még sorolhatnám. Egy a lényeg, hogy ugyebár ezt a fülbemászó éneket és a dübörgő konga alapú lati ritmusokat anno Junior Jack álbotta meg, és ő csinálta meg, és jön tőle most akkor az e-szambá.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a dal nem is volt akkora siker, mint a klipje a YouTube-on, hiszen több mint 1 milliárdos megtekintéssel rendelkezett, nem sokkal azután, hogy megjelent. Ian Ponce Jewel rendezte, Bolíviában forgatták, és a történet egy ilyen klasszikus bolíviai, mondjuk úgy, hogy legendán, valamint az Óza csodák csodáján és azoknak motivumain alapul. Naughty Boy, La La La, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Palackozott víz helyett gondoljunk a kulacsra. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Megdőlt ma a meleg rekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma, helyette egyértelmű szabályok jönnének, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Megdőlt ma az országos meleg rekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1 tizeddel. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten, a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és ez volt az első félidő, most pedig következik a második félidő. Mondhatom ezt, hiszen a VB nagyban dübörög, úgyhogy ilyen VB lázban égünk. Emily Sunday Next to Me, Meskez.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor segítek mindenkinek a névnapok kapcsán. Vannak olyanok, akik teljesen vakon vannak ezen a téren, mint például én is. Na, holnap 21-én Alajos és Leila névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Chloékat, a Lélákat, az Olgákat és a Ralfokat vagy Ralfokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne haboz, holnap az legyen az első dolgod, hogy felköszönted őket így vagy úgy vagy amúgy, azért, hogy te legyél a nap sztárja, és elhitess velük, hogy gondoltál rájuk. És pont, ennyi. Nem kell több, nem kell kevesebb, csak egy üzenet vagy egy telefonhívás. Nálunk pedig most Edwin Collins jön a folytatásban, ez a Girl Like You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár az eredeti verzió egy tört ütemű drum and bass track, a dal több ikonikus remix is kísérte, amelyek a house klubokat is meghódították. A számot a Velszi énekesnő Siam Evans összetéveszthetetlen, egyszerre karcos és mégis érzelmes hangja teszi zseniálissá, és már nem is húzom tovább az időt, hanem indul nálunk Koshin és a Hide You.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Like a moth to a flame.

0: That's the way love, that's the way love. That's the way love, that's the way love. That's the way love, that's the way love.
1: Fast FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkezik az a dal, ami 5 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as listát, 2 Grammy díjat nyert 2008-ban, a legjobb női R&B énekes teljesítmény és legjobb R&B dal kapcsán, plusz a biztonság kedvéért 2007-ben jelent meg, egy gigantikus világsláger lett belőle, és ez Alicia Keys egyik legkomolyabb és legjobban, mondjuk úgy, hogy elfogadott dalam. Ez a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bárhol voltam nyaralni, mindig megfigyeltem, hogy az emberek boldogok. Még akkor is, hogyha mondjuk úgy, hogy közel sem annyira jó életet élnek, mint mi. És megkérdeztem egyszer tőlük, hogy miért van ez a pozitivitás, miért van az, hogy állandóan mosolyognak, jó kedvük van. És annyit mondtak nekem, hogy amíg ott a tenger, és amíg süt a nap, addig nagy probléma nincsen. És valamilyen szinten szerintem Bob Marley is ezt akarta nekünk súlykolni, amikor megírtam a Sun is Shining című szuperslágert. Na most ezt indítom, de azt a verziót, amiben Funkstar Deluxe egy picit így belenyúlt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, aminek ugyanis elindul az utolsó órája, bizony, nagyon jó zenéket hozok most is, úgyhogy érdemes figyelni még így lefekvés előtt. Kezd most nálunk a Bass Team és a Pompeii.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele. Na kérem szépen, vasárnap 23 fokra ébredünk, 35 lesz napközben. Ej, ha az az ég kemény. Kárnikulának minősül ez már, derült lesz az égbolt, úgyhogy semmi felhő, semmi szél, csak napsütés és csak nyár. Ezt vártuk, ezt szeretjük, és ez a legszebb időszak az évben. Nekem mondhat bárki bármit, ez így van, és kész, pont. Na, Chef pedig érkezik nálunk a folytatásba, jön a Mucho Mambo Sway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy úriember, aki ezzel a dallal akarta megmutatni mindenkinek, hogy ő nem csak csapatba tud nagyot alkotni, hanem egyedül is. Ő nem más, mint Justin Timberlake. Jön tőle a Senorita, úgyhogy hölgyeim és uraim, akatját tessék felkötni.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kell végig görgetni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük, a hálánkat pedig mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most jön Magyarországról egy isteni hang, ő nem más, mint Király Viktor és a Solo.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra csatlakoztok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a hétvégétől. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó éjszakát, szép álmokat, vagy éppen jó bulit. Holnap este 8-kor pedig találkozunk. Addig is minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akart?